a hét pecsét feltörésekor nyilvánvalóvá vált, mi Isten terve a világgal. A hét trombita szót Isten figyelmeztető ítéletei követték, amelyek során az élővilág egyharmada elpusztult, de láttuk, hogy ez még nem a vég, ezek után még az Istentől elszakadt ember megtérhet teremtő Istenéhez. Azután következett egy hosszabb közjáték a Jelenések könyvében, Krisztus és az Antikrisztus harca, most pedig a 15. és 16. fejezetben az utolsó hét csapás leírását olvashatjuk. Úgy értsük meg ennek a két fejezetnek az üzenetét, hogy néhány kulcskifejezést kiemelünk, és röviden megpróbálom magyarázni. Az első mindjárt itt az első versben, hogy ezekkel teljesedett be az Isten haragja. Vannak, akik itt fölkapják a fejüket, és megkérdezik, hogy Isten nem kegyelmes. Nem az van megírva a Szentírásban, hogy Isten maga a szeretet? De az van megírva, és ez így igaz. De az is meg van írva, hogy Isten igazságos és bűngyűlölő. Amikor a János evangélium a legelején Jézus Krisztus személyét és munkáját röviden summázza az apostol, akkor ezt írja, hogy ő tele van kegyelemmel és igazsággal. Így együtt a kettővel, ami csak nekünk kettő, majd látni fogjuk, hogy Isten előtt ez teljes egységben van. És egyoldalú és hamis, hiányos az az Isten ismeret, amelyik mindig csak a szerető Istenről és az ő kegyelméről beszél. Mert Isten kegyelme nem azt jelenti, hogy ő elnézi a bűnt, és nem azt jelenti, hogy következmények nélkül lehet lázadni ellene. Isten kegyelme azt jelenti, hogy az ellene lázadó ember megbánhatja és abba hagyhatja ezt a szemtelen lázadást, és ebben az esetben Isten megbocsát neki. Tiszta lappal indulhat tovább, új kezdést engedélyez Isten, mintha nem követte volna el a bűneit. Isten a bűnre haragszik, és nem a bűnös emberre. De ha a bűnös azonosul bűnével és ragaszkodik hozzá, akkor őt is sújtja Isten igazságos ítélete. És ez az ítélet ugyanolyan rettenetes, mint amilyen rettenetes a mi bűnünk és annak a rontása. A mi sokféle istentelenségünk és embertelenségünk következményeivel nap mint nap találkozunk. Elég kinyitni egy napilapot, minden oldalon több adalékot olvashatunk ehhez. Fölsorolhatatlanul sokféleképpen megjelenik ez. A legkegyetlenebbek talán a kisgyerekek, a csecsemők, a tehetetlen öregek és sérültek ellen elkövetett kegyetlenségeink, amik egyre gyakoribbak, és tele van velük a világ. Ezeket a kegyetlenségeket követi Isten ítélete. Nem Isten kegyetlen, mi vagyunk azok, de ezeket a cselekedeteinket az ő méltó büntetése követi, ha meg nem térünk belőlük. Ezért olvassuk itt mai igénk elején, hogy ezzel az utolsó hét csapással teljesedik be az Isten haragja. Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk azt, amit Jakab levelében így olvasunk, az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot. De az irgalmasság diadalmaskodik az ítéleten. Isten irgalmassága és ítélete nem két külön dolog, ez egy, ha mi nem értjük, akkor is. Ha mégis megkülönböztetjük, akkor azt mondja a Biblia, hogy a mérleg az ő irgalmasságának az irányába billen el. Ennyit Isten haragjáról. Aztán olvassuk itt ezt a furcsa kifejezést, hogy azok, akik már a mennyei dicsőségben vannak, valami üvegtenger féle mellett állanak. Mutatja ez a szokatlan fogalmazás, hogy a látnok János nem talál szavakat annak a leírására, amit Isten szent lelke láttat vele. Nem lehet kifejezni emberi szavakkal azt a mennyei valóságot, ami a szeme elé tárul. Üvegtenger féle. A tenger nem átlátszó, a tenger zavar.

Zavaros, háborog, viharos, szeszélyes, veszélyes, sokakat elnyelt már. Az üveg az átlátszó, tiszta, egyértelmű, és ebből az üvegtengerből nyugalom és békesség árad, nem háborgás és veszélyek sokasága. Melyikhez hasonlít a mi lelki világunk? Isten igéje azt mondja, hogy az újjászületett hívők lelke, gondolkozása, hétköznapi élete egyre inkább hasonlóvá válhat ehhez az üvegtenger féléhez, ami háborgó, kiszámíthatatlan, át nem látszó, sokszor tudatosan összezavart, ködösítő életünk letisztulhat, átlátszó lehet, békesség és nyugalom áradhat belőle. Jézus Krisztus az újjászületett hívőknek ezt kínálja és ígéri. Kérdés, hogy vágyakozunk-e egyáltalán erre, vagy jól érezzük magunkat abban a zavarosban, amilyenné a mi lelki világunk a bűn után vált, és engedjük-e, hogy ő ezt a tisztaságot, egyértelműséget, békességet egyre nagyobb mértékben ajándékozza nekünk. A harmadik, amit megtudunk innen, hogy mit tesznek ezek az üdvözültek ott az üvegtenger mellett. Énekelnek. Mit? Éneklik Mózesnek, Isten szolgájának énekét, és a bárány énekét. Mózes és Jézus együtt. Az Ószövetség és az Új Szövetség egy csodálatos harmóniába fonódik össze. A törvény és a kegyelem nem két különböző dolog. Végképnek nem egymásnak ellentmondó valóságok. Ott az üvegtengernél a mennyei világosságban megéltheti mindenki azt, hogy amit mi megkülönböztetünk, szembeállítunk, sőt sokszor kijátszunk egymás ellen, az egy. És Isten a benne hívőknek megadja ezt a teljes látást. Ott nyilvánvaló lesz, hogyan épített Isten hidat a törvényből és a kegyelemből a megváltottak számára, amin átmehetnek a halálból az életbe. Ott nem lesz többé kettősség, feszültség, ellentmondás, ott mindent a maga ős eredeti egységében fogunk átélni. Ezért kell nekünk sokkal alázatosabbaknak és csendesebbeknek lennünk, testvérek, amikor nagyokos vitákat folytatunk a kegyelmi kiválasztásról, hogy vajon Isten szuverenitása vagy az ember felelőssége fontos. Ebből az igéből kiderül, hogy nincs vagy. Mind a kettő a maga helyén fontos, mivel hogy ez nem is kettő, hanem egy és ugyanaz. Értjük ezt? Ha becsületesek vagyunk, azt kell mondanunk, hogy nem. Ha meg nem értjük, akkor ne okoskodjunk, hanem amit Isten nem enged a tyúkagyunkkal fölfogni, azt vegyük komolyan az ő szavára, a hitünkkel. És akkor világosságban járunk már itt is, egykor pedig minden titkot és minden tudományt ismerünk majd. És abban a világosságban, ott az üvegtengernél, a mennyei dicsőségben, lesz majd egészen nyilvánvaló számunkra, hogy igazak és igazságosak a te útaid népeknek királya. Figyeljük meg, hogy most sokszor milyen gőgösen, döjfösen számon kérjük Istenen az ő tetteit, és feltételezzük, vagy olykor állítjuk, hogy nem igazak és igazságosak az ő tetteik. Miért engedi meg az Isten? Mondjuk, mintha az igazság birtokában lennénk, és jobban átlátnánk az eseményeket, mint ő. Miért van szenvedés? Miért éppen velem történik ez meg? És miért történhetnek meg ilyenek a világon? A legtöbb ilyen kérdésre az a válasz, hogy azért, mert ott hagytuk őt. És ő előre megmondta, hogy nélküle ezek következnek be. Ezért kért minket, hogy ne a halál útját válasszuk, hanem az életét. Ha mégis az előbbit választottuk, akkor ne őt vádoljuk ezért. És ne rajta kérjük számon a mi hűtlenségünk és lázadásunk következményeit. Ott azonban őnála már egészen nyilvánvaló lesz, hogy igazak és igazságosak az ő tettei. Megint azt mondom, hogy Isten gyermekeiknek a nagy kiváltságuk,
hogy már itt eljuthatnak erre a felismerésre, és így fogadhatják Istennek a döntéseit. És a negyedik, ami kiderül ebből az igéből, hogy ezek után megnyílik a mennyei szentély, erről többször ír a jelenések könyve, és kiárad a megnyílt ajtón az Isten ítélete. Ez azért meglepő dolog, mert egészen addig mindig az Isten kegyelme árad ki a mennyei szentélyből. A mennyei szentély Isten maga, az ő jelenléte, az ő valósága. Az ő mentő szeretete árad folyamatosan, amelyikkel hívja magához a tőle elszakadt embert. Szeretlek, gyere haza! Akármilyen messzől is haza lehet találni. Akármilyen nagy mélységből is kiemeli azt, aki nyújtja a hitének a kezét, nem is kell kapaszkodnia. Ő kiemel bennünket. Sok ilyen embert ismerek, akiket nagy mélységből, emberileg reménytelen helyzetből emelt újra magához. Egyszer azonban véget ér a kegyelem ideje. Nem lesz többé lehetőség a megmenekedésre. És onnan, ahonnan egy életen át, az egész történelmen át áradt a kegyelem, most a végén kiárad az ítélet. A 16. fejezetben írja le ezt a 7 csapást a Szentírás. Ezeket most azért nem részletezem, mert egy részük korábban már előfordult, és akkor beszéltünk róluk. Most csak azt említem meg, hogy az előszelével ennek a végső ítéletnek már most találkozunk. Nem kell itt rémeket látni, és nem kell dramatizálni a történelem jelenségeit, de ami abban drámai, azt viszont észre kell venni. Itt ilyen egyszerű dolgokról van szó, amikről megint csak nap mint nap olvashatunk és hallhatunk, hogy rohamosan fogy az iható víz, anélkül pedig nincs élet, folyamatosan szennyezzük a tengereket, pusztítjuk az élővilágot, tragikus és megállíthatatlan ez a folyamatos fölmelegedés és annak a következményei, olyan földrengések és tengerrengések, ennek következtében cunamik és azoknak a pusztítása várható, amilyenek korábban nem voltak. És itt a felsorolás végén, tessenek majd elolvasni a 16. részt, az van, hogy talentum nagyságú jég esett az emberekre. Egy talentum 40 kiló. Ekkora jég eddig még nem esett. De esett nem cseresznye, nem dió, nem pingponglabda, hanem teniszlabda nagyságú jég is Nyíregyháza környékén, és éppen azoknak a gyülekezeteknek és családoknak a megsegítésére adakoztunk, akiknek a feje fölött lukacsos lett a tető. A legerősebb cserepeket is összetörte. Jó összehasonlítani ezt azzal, ami le van írva a Bibliában. De még csak nem is ezt tartja a legszörnyűbbnek itt a leírás, hanem azt a szellemi fertőzést, ami elárasztja majd a világot, ebben az utolsó időben. Azt olvassuk itt, csak nem akartam ezt a hosszú fejezetet felolvasni, hogy a sárkánynak és a hamis profétának a szájából démoni lelkek jönnek elő, amik démonizálják a hatalmon levőket, a királyokat és a hatalom birtokosait. Összezavarják, és Isten ellen, meg Isten népe ellen ingerlik. És megpróbálják összefogni őket egy végső nagy leszámolásra Krisztussal és a benne hívőkkel. Ez a nagy csata lesz Harmageddonnál. Erről mindenféle színes fantáziálások születtek, holott itt egész egyszerűen arról van szó, Harmageddon, Har-Megiddo, azt jelenti, hogy a Megiddo hegye. Ez a Kármel hegy, amely alatt, mellett sok fontos csata ment végbe Isten népének a történetében. Ha nagy csatáról, ha döntő csatáról volt szó, akkor szokták azt mondani, hogy a kármeli csaták, vagy a Megiddo melletti csaták. Egy ilyen döntő nagy csata, eszkatológikus csata lesz az utolsó időkben. A későbbi fejezetekből tudjuk, hogy Jézus Krisztus végérvényes és totális győzelmével zárul ez a csata. Itt azonban még csak ott tartunk, hogy a démoni lelkek a hatalmon levőket Krisztus ellen és az ő népe ellen ingerlik és előkészítik ezt a nagy csatát. Tekintélyes nemzetközi szervezetek ma is írásban rögzítik már,
hogy ők Isten nélkül óhajtják a tevékenységüket folytatni, ezt majd követi az, hogy Isten ellen fordulnak és próbálnak fordítani másokat is. Ami itt Isten igéjében le van írva, kezd valóra válni az élet minden területén. Van tehát ilyen, hogy Isten haragja a bűn ellen és azok ellen, akik ragaszkodnak a bűnhöz. A mennyei dicsőségről itt ezt olvastuk, hogy olyan üvegtengelféle, de amit ott majd teljességében megkapnak a hívek, a hívők, azt előlegként, részben már most kaphatjuk Istentől. Sokkal alázatosabbaknak kell lennünk, ha valamit nem éltünk a Szentírásból, és teljes bizalommal elfogadhatjuk azt a hitünkkel, a legfontosabbakat Isten az értelmünk számára is kijelenti. És tudnunk kell azt, hogy egyszer vége lesz a kegyelem idejének, nem lehet többé visszatérni Istenhez, megbánni a bűneinket. Most azonban még nem az ítélet árad a mennyei szentélyből, hanem a kegyelem. Ahogy olvastuk a megelőző fejezetben a múltkor, az örök evangélium hangzik. Nyitva van a mennyország kapuja, Jézus Krisztus kinyitotta azt, az ő testélétele, golgotai kereszthalála, feltámadása, mennybe menetele, nyitott kaput és utat készített azok számára, akik készek őt követni. És aki mindvégig követi őt, az oda érkezik meg, ahol ő van. Ezt ilyen egyszerűen mondta ő az ő akkori tanítványainak. Boldog, aki elindul ezen az úton, és végig is járja azt. Mert eljön az az idő, amikor már nem lehet hozzátérni. A 16. fejezetben, ha majd elolvassák a testvérek, kétszer is ismétlődik ez a sötét megállapítás, hogy ezt meg azt hallják az akkori emberek, meg ezek a próbatételek bekövetkeznek, és Isten még ezzel is figyelmezteti őket, de nem tértek meg, hogy dicsőséget adjanak Istennek. Aztán néhány mondattal később, de káromolták a menny Istenét, és nem tértek meg cselekedeteikből. Akkor már nem is lehet. Ma még lehet. Legyen áldott Isten, hogy az ő igéje hangzik, hogy utánunk szól, hogy hívogat minket, bárcsak igaz lenne az, hogy ne szóljon igéd hiába. Isten nagy ajándéka az, hogy olvashatjuk, hallhatjuk az ő igéjét, amivel idejében figyelmeztet, amivel felkészít a jövő eseményeire, amivel formálja és egészen újjáformálja, újjáteremti az életünket. Boldog ember az, aki befogadja az igét, mert annak ez életet, célt, tartalmat, értelmet jelent. És öngyilkosságot követel lelkiképpen az, aki nem veszi komolyan Isten igéjét, mert Jézus ezt mondja, a János 12-ben olvassuk ezt, aki elvet engem, és nem fogadja be az én beszédemet, annak van ítélő bírája. Nem én ítélem azt, az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. A befogadott ige megmenti az életünket és örök életet ad, a visszautasított, fülünk mellett elengedett ige az utolsó napon ítélő bíránkká válik. Nagyon fontos kérés tehát ez, hogy Istenem segíts, hogy úgy olvassam, úgy hallgassam, hogy ne szóljon igéd hiába. Amen.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat, a Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, Biblia tanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ugye emlékeznek, az elmúlt alkalommal egy nagyon kínos jelenettel ért véget a Biblia tanulmányunk. Sámuel, biztos így mondanák a mai emberek, hogy alaposan beolvas Saulnak, megmondja neki, hogy azzal, hogy ő most nekiállt itt, és bemutatott egy áldozatot, és nem várt Sámuelre, nem várta ki gyakorlatilag az Isten rendelése szerinti időt, ezzel nem pusztán valami olyasmit tett, ami szembe megy az Isten akaratával, hanem most elveszítette a királyságát, Isten keres magának egy másikat, aki szíve szerint való lesz, és utána faképnél hagyja az éppen harcba készülő Sault, és elmegy. Ez önmagában nagyon megrázó. De akkor Isten is faképnél fogja most hagyni az egész népet és az egész közösséget? Isten mondta azt eredetileg, hogy azért rendeli ő Sault Izrael királyának, mert általa kezdi megszabadítani a filiszteusoktól az ő saját népét. Tetszik tudni, van egy probléma. Mi általában lineárisan gondolkozunk, bocsánat az idegen szóért, tehát úgy gondoljuk, hogy minden, ami logikánk szerint fog működni. Tehát minden lépés teljesen logikus, és hogyha Isten nemet mondott Saulra, akkor nyilván ezután csak egy vesztes háború következhet. De hát Istennek a munkája azért ennél sokkal, de sokkal precízebb és pontosabb. És ráadásul mindig elfelejtjük, hogy a mennybéli Isten, a Teremtő, egy szerető Isten, aki gyermekeinek sok ostobaságát nem csak tűri, hanem sokszor korrigálja is, és nem azért, mert nem tehetné, hogy büntet, tehetné. De ő azt mondja Ezékielnél, nem kívánja a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. És amikor sarkosan üzen a proféták által, nagyon sokszor azért üzen sarkosan, hogy kijózanító legyen. Nagyon ritkán van az, hogy egy pedagógus azt mondja a diáknak valamikor október táján, hogy fiam, megbuksz. És a pedagógus arra vágyik, hogy a fiam tényleg bukjon meg. Józanítani akarja. Hiszen hol van még az év vége, a június? Az a bizonyítványosztás. És hogyha a diák jól reagál, akkor évvégén ebből még egy jó jegy is lehet, ha összeszedte magát. Isten ennél még sokkal kegyelemteljesebb. És azt akarja, hogy szedjük össze magunkat. Saulnál is ezt akarta, hogy gondoljuk át a lépéseinket, gondoljuk át, mit teszünk. A mai Biblia tanulmányban azonban azt fogjuk megnézni, hogy Saul lelkében mi zajlik ezután. Pozitív folyamat kezdődik, vagy valami más? Tessenek csak hallgatni? Ezután elindult Sámuel, és elment Gilgából a benyámini Gibeába. Saul pedig számba vette a népet, amely még vele volt, mintegy 600 embert. Saul és fia Jonatán meg a velük levő nép a benyámini Gebában tartózkodott, a filiszteusok pedig Mikmászban táboroztak. Akkor elindult a filiszteusok táborából három portyázó csapat. Az egyik csapat Ofra irányába, Súál földje felé tartott, a másik csapat Béthórón felé tartott, a harmadik csapat pedig annak a határnak a mentén haladt, amely a Ceboim völgyén át a pusztáig terjed. Kovácsot pedig egész Izrael földjén nem lehetett találni, mert a filiszteusok így gondolkoztak, ne csinálhassanak a héberek kardot vagy dárdát, ezért egész Izraelnek a filiszteusokhoz kellett eljárnia, hogy megélesítessék ekevasukat, kapájukat, fejszéjüket és ásójukat. Ha megtompult az ekevasak, kapák, háromágú villák és fejszék éle, vagy ha ki kellett egyenesíteni az ösztökét, így történt, hogy az ütközet napján az egész hadinépnek, amely Saullal és Jonatánnal volt, se kardja, se dárdája nem volt, csak Saulnak és fiának, Jonatánnak. Ez alapvetően egy rémítő kis beszúrás, történelmi látlelet, hogy tulajdonképpen egy nép úgy is igába tud hajtani egy másikat, hogyha a technikai eszközöket, illetve a tudást megtartja. És a filiszteusok megtartották a tudást. Azon azért gondolkozik az ember, hogy és Izrael vajon hogy nem vette át? Mert hogyha tetszenek emlékezni, annak idején még a pusztában aranyművességhez, meg egyebekhez is értő volt köztük, és sok mindent meg tudtak csinálni, de elteltek az évszázadok, és ez valahogy kikopott Izraelből. A halogatás, vagy a majd egyszer ráérünk, meg úgyis itt megvan minden, és mindig hozzáférünk mindenhez érzés, nagyon-nagyon-nagyon sok embernek a vesztét okozta már. És most eszembe jut a reformáció, ahol a reformáció harmadik ága azért nem pusztult ki a rengeteg üldözés közepette, mert hitelődeink nem pusztán az evangélium hirdetését tették nagyon magas szintre, hanem az ipari tevékenységüket, meg a tudást is magas szintre rekték. 5 éves kortól minden gyereket köteleztek arra, hogy tanuljanak. Akár lány, akár fiú volt. Gyógyszerészek lettek köztük, orvosok lettek köztük, tanárok lettek köztük. És ez a tudás jelentette aztán Isten kezében az eszközt a túlélésre. Betlen Gábor, Károlyi Zsuzsannának a földbirtokából juttatott Alvinc környékén a reformáció harmadik ágához tartozóknak földterületet, és hatalmas nagy elismertsége volt ott ezeknek az embereknek. Lórenci Zsuzsanna pedig a Bodrogpartot rakatta végig az ő műhelyeikkel és házaikkal, és óriási áldására lett a környezetnek abban az időben az a közösség. De hogy most visszajöjjünk ide, valamiért ezek az emberek elszórták a tudást. És ott van a harc, mármint a harcnak a lehetősége. A filiszteusok óriási sereggel érkeznek, nagyon sok izraeli elbújdokol, elmenekül, emigrál, és van egy 600 fős kis csapat, és ebből 2 embernek van kardja. Hogy lesz ebből győzelem? Egyik napon azt mondta Jonatán, Saul fia a fegyverhordozó legényének, gyere, menjünk át a filiszteusok előőrséhez, amely odaát van. Apjának azonban nem szólt róla. Saul éppen Gibel határában, Migrumban a gránátalmafa alatt táborozott, mint egy 600 főnyi hadinép volt vele, meg Ahijá is, aki Silóban az efódot viselte, fia Ahitúbnak, Íkábó testvérének, Fineás fiának, aki az úr papjának, Élinek volt a fia. A hadinép nem tudta, hogy Jonatán elment, a szorosban pedig, ahol Jonatán igyekezett átjutni a filiszteusok előőrséhez, innen is, onnan is volt egy sziklaszírt, az egyiknek Bócéc, a másiknak Szenne volt a neve, az egyik szírt Mikmásszal szemben, északon, a másik Gebával szemben délen emelkedik. Jonatán tehát azt mondta a fegyverhordozó legényének, gyere, menjünk át ezeknek a körülmetéletlenek az előőrseihez. Hát, ha tesz valamit, egy nagyon furcsa helyzet adódik. Jonatán azt mondja, hogy kérjük az úrtól azt jelnek, hogy a fróknyi nép az úr népe, de az úr van az úr népe mellett. Persze mindig fontos kérdés, hogy az úr népe az úr mellett van, vagy csak a neve az. De minden esetre Jonatán elmond egy nagyon fontos és nagyon szívhez szóló mondatot, adhat az úr szabadulást. És amikor Jonatán előre tör, fölmegy a szírtre, akkor egyszer csak megriadnak a filiszteusok. Mitől? 2 embertől? Úgy tűnik, hogy Isten néha nagyon furcsa eszközöket tud bevetni, ebben megvannak a pszichikai, pszichológiai eszközei is az úrnak, félelmet tud gerjeszteni. És ráadásul a történet végén, amikor ezek az emberek ott menekülni kezdenek, mert sokan elesnek Jonatán kardjától, meg a fegyverhordozója fegyverétől, azt olvassuk a 14. fejezetben, a 15. versben, a föld pedig megrendült, és Isten riadalmat támasztott. Ugye emlékszünk rá, hogy Kolákban is volt olyan, amikor a filiszteusok fölemlegették, hogy mi mindent tett az Úr. És ennek az, bocsánat a szóért, isteni hadviselésnek egy része az, hogy emlékezetbe idéz az ellenségnél is dolgokat. A hirtelen megrendülő föld úgy tűnik, hogy a filiszteusokban óriási pánikot gerjeszt. Menekülni kezdenek. A 16. verstől így folytatja a beszámolót az ige. Amikor Saul megfigyelői a benyámini Gibában meglátták, hogy a lármazó sokaság hullámzik és ide-oda futkos, azt mondta Saul a vele lévő hadinépnek, vegyétek számba és nézzetek utána, hogy ki ment el közülünk. Amikor számba vették, kitűnt, hogy Jonatán és a fegyver

0: hordozója nincs sehol. Akkor azt mondta Saul Ahijának, hozzásd ide az Isten ládáját, mert az Isten ládája akkor már Izrael fiainál volt. Amíg azonban Saul a pappal beszélt, a lárma egyre nagyobb lett a filiszteusok táborában, azért azt mondta Saul a papnak, hagyd abba. Más fordítás, azt mondja, hagyd a ládát. Azt ígértem az elején, hogy Saulnak a lelki állapotával szeretnénk különösen foglalkozni. Tessék megnézni, ez az ember úgy indult a szolgálatába, a királyi szolgálatába, hogy Isten elhívta, kiválasztotta, kijelölte sorsvetés útján, a népét is meggyőzte arról, hogy ez legyen a király, utána győzelmet adott, hogy a kételkedők is meggyőződjenek, hogy igen, ő lesz az alkalmas király, betöltötte a lelkével, ez nagyon fontos, annyira, hogy ugye szóbeszéd lett, hogy már Saul is a proféták között van, igen ám, de ez az összes nagyon pozitív dolog úgy tűnik, hogy visszacsaphat. Mert kiválasztottnak lenni egy dolog, az Úrban maradni egy másik dolog. Mi újszövetségi keresztények tudunk valamit. Az Úr Jézus nem véletlen mondja, én vagyok az igazi szőlőtő, ti a szőlőveszők, az én atyám a szőlősgazda. Maradjatok meg én bennem, és én ti bennetek. Úgy tűnik, hogy Saulban elindul egy furcsa képzelet. Már amikor az áldozatot az elmúlt alkalommal beszéltünk róla, bemutatta, tulajdonképpen Sámuel azt kéri rajta számon, hogy mit gondoltál magadról? Hogy tehettél ilyet? Most kapkodni kezd. Hozd a ládát. Hagyd a ládát. Jöjjön ide az Úr. Itt legyen velünk. A 600-at ő erősítse. Nincs már rá idő. Hagyjuk az Urat. Most akkor mit csináljunk? És egyáltalán tulajdonképpen most az Úr jelen tud lenni a ládával, vagy a láda nélkül, az Úrhoz folyamodunk, vagy pedig valamiféle amuletté próbáljuk degradálni az Istennek a ládáját, a szövetségre emlékeztető ládát, minthogyha az hozna nekünk amolyan kabalaként szerencsét. Amíg azonban a pappal beszélt, a rálma egyre nagyobb lett a filiszteusok táborában, azért ezt mondta Saul a papnak, hagyd abba. Akkor hadba szólította Saul a vele levő egész hadinépet, és megkezdték a harcot, ahol már ember ember ellen harcolt, és igen nagy volt az űrzavar. Azok a héberek, akik azelőtt a filiszteusokkal tartottak, és mindenfelől velük együtt vonultak táborba, azok is Izraelhez csatlakoztak. Ez egy rendkívül megrázó üzenet. Mit kerestek Izrael fiai az ellenség táborában? Hogy kerül Isten népe egy ilyen helyzetbe? Ja, érdemes az erősebbel tartani, mert a többség az biztonságot ad. És hogyha mi az ő oldalukon szállunk hadba, akkor egészen biztosan mi nem lehetünk vesztesek. Itt azonban csoda történik, mert Isten valamit elvégez a szívükben. Ráébrednek arra, hogy a saját népükkel kell harcolni, bár etikailag itt rengeteg minden megkérdőjelezhető, de ettől még most valószínűleg így kell mondani, hogy helyes döntést hoznak. Azok a héberek is, akik azelőtt a filiszteusokkal tartottak, és mindenfelül velük együtt vonultak táborba, Izraelhez csatlakoztak, tehát Saulhoz és Jonatánhoz. Amikor az Efraim hegyvidékén elrejtőzött izraeliek meghallották, hogy menekülnek a filiszteusok, ők is utánuk eredtek a harcba, így megszabadította Izraelt az Úr azon a napon, a harc azonban átterjedt Bét Avenen túlra. Az izraeliek már igen el voltak csigázva azon a napon, mert így eskedte meg Saul a népet, átkozott az az ember, aki enni merészel estig, amíg bosszút nem állok ellenségeimen, ezért nem evett semmit a nép. Az ember fogja a fejét. Egy király, aki megpróbálja Istent azzal az ő oldalára állítani, hogy egész napra böjtöt rendel el a harcoló népnek. Király megteheti, mondhatják erre a kedves hallgatók, na de hát ez nem valami bölcs dolog, és akkor egészen finoman fejeztem ki magam. Megfosztja a saját népét az erőforrástól. Egy vallásos hiedelem vagy trükk bevetésével. És most félre ne értse senki. Nem gondolom azt mondani, hogy böjtölni nem helyes dolog, de böjtöltetni másokat, azt már egészen más kategória. És különösen úgy, hogy ő királyként az összes harcosnak rendeli azt, hogy egy falatot nem ehetnek, nem ihatnak, amíg meg nem nyerik a harcot. Mert ez nem Istentől jövő valami volt. Egyszer csak eljutottak egy erdőbe, ahol méz volt a földön. Amikor a hadinép az erdőbe ért, csak úgy folyt a méz, de senki se emelte kezét a szájához, mert félt a hadinép az eskü miatt. Jonatán azonban nem hallotta, hogy apja megeskedte a népet, ezért kinyújtotta a kezében levő botot, és belemártotta a végét a lépes mézbe, kezével a szájához vitte, és mindjárt ragyogni kezdett a szeme. Akkor megszólalt valaki a nép közül, és azt mondta, apát szent esküt tétetett a néppel, hogy átkozott mindenki, aki ma enni mer, ezért olyan kimerült a nép. Jonatán azt felelte, apám bajba viszi az országot, nézzétek csak, elkezdett ragyogni a szemem, mert egy kicsit megkóstoltam ezt a mézet. Hát még, ha jól evett volna ma az egész nép ellenségeinél talált zsákmányból, ezért nem elég nagy a filiszteusok veresége? Vajon Jonatán esküszegő akart lenni? Az az igazság, hogy ő ott sem volt, amikor a többieket megeskedték. Föl akart lázadni az apja ellen? Nem. Jonatán éppen harcolt, de ebben a szituációban egy olyan helyzetbe vitte bele Saulnak a vallásos túlbuzgalma az egész népet, amit nem kívánt volna Isten. Igen, ám, de itt most rengeteg kérdés vetődik föl. És a rengeteg kérdéshez egy kicsit előrébb kell menni, mert hogy a nap végén majd a nép ennek következtében a zsákmánynak nekiesik, és vérrel együtt kezdik enni a húst. Ezt Isten nagyon határozottan megtiltotta, és nem véletlenül. Ráadásul ma már azt tudjuk mondani, hogy orvosilag is rendkívül igazolt dolog, hiszen a vérrel együtt evett hús komoly fertőzés és járványveszélyt fog okozni. Tehát Isten, amikor kiadta ezt a parancsot, nem pusztán vallási oka volt, hanem védelmi oka is, egészségvédelmi oka is volt Istennek. És akkor mit csinál Saul? Oltárt épít az Úrnak, tessenek megnézni a 35. verset, és hát áldozatot mutat be, és az oltár lángjánál meg lehet sütni a levágott állatokat mindenkinek. Na de, megint hol tartunk? Erre valaki mondja, hogy hát azért reménység szerint ott volt a pap is, Ahijá, akit az elején megemlegetett nekünk a Szentírás. Igen, na de ez volt a dolga. Azt találta mondani, még ugye az ige hirdetés közepe táján, hogy Saul kapkodni kezd. De tessék megnézni, az egyik átgondolatlan és Istennel nem végigbeszélt cselekedetnek a következményeit egy másik átgondolatlan és nem végigbeszélt cselekedettel próbáljuk elhárítani, de nincs vége a történetnek. Aztán azt mondta Saul, törjünk rá még az éjjel a filiszteusokra, virradatra fosszuk ki őket, ne hagyjunk meg senkit közülük, ők pedig azt felelték, tégy mindent úgy, ahogy jónak látod. De a pap azt mondta, lépjünk először az Isten elé. Akkor megkérdezték az urat, rátörjek-e a filiszteusokra? Izrael kezébe adod őket. De Isten nem válaszolt neki azonnal. Azért azt mondta Saul, gyertek ide minnyájan, akik oszlopai vagytok a népnek. Tudjátok meg, és nézzetek utána, miféle vétek történhetett ma? És aztán sorsvetés következik. És Isten megengedi, hogy Saulra és Jonatánra essen a sors, hogy lelepleződjék, hogy melyik oldalon van a hiba, de előtte még azt mondja Saul, az élő Úrra, Izrael Istenére, Izrael szabadítójára mondom, hogy még ha a fiam Jonatán követte is azt el, neki is meg kell halnia. De a népből nem felel senki. Ők mindenhol tudják, hogy mit követett el Jonatán, és aztán kiderül. És Jonatán azt mondja, igen, én vettem egy falat mézet, és most kész vagyok meghalni. És Saul már éppen hergelné be magát, és a nép pedig azt mondja, hogy na ma itt aztán nem fog meghalni senki. És megakadályozza a nép azt, hogy Saul végrehajtsa azt, amit megfogadott. Na de hát, ha egy kicsit előrébb megyek a Szentírásban, A Prédikátor könyve 5. fejezetében azt fogom olvasni: ne beszélj el hamarkodottan, ne hirtelenkedd el az Isten előtt kimondott szavadat, mert Isten a mennyben van, te meg a földön, ezért kevés beszédű légy. Mert ahogyan a sok munka álommal jár, úgy a sok beszéd ostoba fecsegéssel. Ha fogadalmat teszel Istennek, ne halogasd a teljesítését, mert nem telik neki kedve az ostobákban. Teljesítsd, amit megfogadtál, jobb, ha nem teszel fogadalmat, mint ha fogadalmat teszel és nem teljesíted. Ne engedd, hogy beszéded vétekbe ejtsen téged. És ez, amit itt Salamon leír, tökéletesen egyezik azzal, amit Mózes elmondott. Mindenki utána nézhet Mózes 5. könyve 23. fejezetében. Hát akkor most az lett volna helyes, hogyha Saul megöleti Jonatánt? Az lett volna helyes, hogyha Saul beszél az Úrral, és engedelmeskedik az Úrnak, odafigyel arra, hogy mit mond az Úr. És még mielőtt valaki azt mondja, hogy de hát ez a több mint 3000 éves történet, mai napjainkban hogy hat ki? Tessék mondani, hányan akarják használni Isten dolgait, akár egy szentírást, akár a keresztet, bármit amuletként. Nem ugyanaz a lélek vezet bennünket, mint amit Saul vezette? Hányan tesznek mindenféle fogadalmakat? Ha ezt vagy azt az Úr így teszi, úgy teszi, akkor én majd így meg úgy fogok tenni, ennyit meg annyit fogok adakozni, ennyit meg annyit fogok szolgálni az Úrnak, aztán amikor valami úgy történik, ahogy mi kigondoltuk, vagy ahogy vártuk volna, úgy elfelejtjük az egészet, mint a sose történt volna meg. És egyébként is az esküdözés különféle verziókban tökéletesen beleillik az életmódunkba, miközben az Úr Jézus a leghatározottabban megtiltotta. Vajon nem kellene odállni az Úr elé, és azt mondani, hogy Uram, amit Salamon által üzentél, hogy kevés beszédű legyek, mert nem telik kedved az ostobákban, a szíven talált. Bocsáss meg a sok fecsegésért. És mivel sok beszéd közt elkerülhetetlen a vétek, segíts, Uram, hogy tudjam, hogy mindennek rendelt ideje van, mert hűséges akarok lenni, és azt akarom, hogy a szavaimnak súlya legyen, mint ahogy a te szavaidnak is mindig súlya van. Meg akarok maradni Krisztusban, és szeretném, ha ő meg bennem maradna. Amen.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre: Mera, 1428, Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440. Istenünk gazdag áldásával búcsú.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, bibliatanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozatban, a Kulcsár Tibort hallják. Nagyon nagy öröm, amikor arra gondolok, hogy több helyről is van visszajelzésünk, hogy egyre többen rendszeresen hallgatják ezt a sorozatot. Természetesen ennek a sorozatnak, bár a címe is nehéz, de nem az a célja, hogy lehetőleg minden igéből valami extravagáns üzenetet hámozzunk ki, hanem az a célja ennek a sorozatnak, és ezzel válaszolok is egy kérdésre, amit nem olyan régen föltett nekem valaki, hogy megértsük, hogy a Biblia személyiségei emberek. Olyan emberek, mint mi, harcokkal, kísértésekkel, győzelmekkel, kudarcokkal, újraindulásokkal, Istennel való rendezéssel, néha lázadással, és ezeket az embereket azért teszi elénk a Biblia, hogy Pál apostol később írt szavait idézzem, hogy tanúságunkra legyenek, mert megérthetjük, hogy Isten kegyelmes, könyörülő, jóságos, szeretetteljes, irgalmazni akar, de azt is megérthetjük ebből, hogy Isten még az új szövetségi ember számára is, ha szükséges, ki fogja tenni a határokat. És ezt nagyon fontos megtanulnunk, és amikor Saul életére gondolunk, akkor különösen látszik, hogy eljöhet az a pillanat, amikor Isten úgy dönt, hogy példát statuál. Egyébként végignézni ezeket a folyamatokat nem könnyű dolog, egy prófétának se. Ha egy pillanatra visszamegyünk Sámuel első könyve 15. fejezetéhez, amivel az elmúlt alkalommal foglalkoztunk, van egy olyan mondat, amit akkor nem hoztam elő, szándékosan, mert készültünk már a mai alkalomra, és tudtam, hogy beszélni kell róla. Tessék csak figyelni! Sámuel első könyve 15. fejezet 10. versétől. Akkor így szólította meg Sámuelt az Úr, megbántam, hogy királlyá tettem Sault, mert elfordult tőlem, és nem teljesítette, amit meghagytam neki. Sámuel haragra gerjedt, és egész éjjel jajgatott az Úr előtt. Sámuel volt az a proféta, akire rábízta Isten, hogy mondja meg Saulnak, hogy ő Isten választotja. Kenje föl királlyá. Sámuel volt az, aki valószínűleg újongó örömmel értette meg az Úrtól, hogy ez nem pusztán annyit jelent, hogy egy földi célra kijelöltetett és beiktattatott, hanem még Isten lelke is kiáradt erre az emberre. Meg is mondta neki Sámuel, hogy kiárad rád a lélek, betölt téged a lélek, és más emberré leszel. És most, amikor Isten már nem először szembesíti Sámuelt, már korábban, és itt a történelem szempontjából nagyon közel, de mégis valószínűleg évek teltek el a két esemény között, tehát korábban Sámuel már meg is mondta Saulnak, hogy ennek ez lesz a vége, most, amikor az Úr ezzel a szörnyűséggel szólítja meg, értsük az igét, és most az ige úgy hangzik Sámuelnek, megértetted, hogy elvetettem? Abba kell hagyni az érzelmi alapon való gondolkozást. Meddig bánkódsz még Saul miatt? Töltsd meg olajjal a szarudat, és indulj. Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert ennek a fiai közül szemeltem ki a királyt. Hogyan mehetnék oda, kérdezte Sámuel, ha meghallja Saul, megöl engem. Milyen érdekes. Sámuel egy új pozícióba került Saullal kapcsolatban. Megmondta Saulnak korábban, hogy Isten mást választott helyetted, szíve szerint való királyt, de azt is megértette Sámuel, hogy innentől kezdve Saulnak a spionjai nyomon kísérik őt, hogy megtudják, hogy ki lessék, hogy ki is lesz az. És Sámuel úgy gondolja, hogy veszélyben az élete. Ebből is látjuk, hogy a szent emberek Nem attól szent emberek, mert nincsenek érzelmeik, nincsenek félelmeik, nem tudnak megriadni, nem érzik magukat kétségbe esetnek néha. Pál apostol ezt nagyon szépen mondja a korintusiaknak, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Mindenütt szorongatnak minket, csak nem szorítanak sarokba. Szóval fogd a szarudat, menj Isaihoz. Hogyan mehetnék oda? Ha ezt meghallja Saul, megöl engem. De az Úr azt mondta, vigyél magaddal egy üszőborjút, és mondd ezt, azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. De Isait hívd meg az áldozati lakomára, én pedig majd tudtodra adom, hogy mit kell tenned. Azt kent fel, akit én mondok neked. És úgy tett Sámuel, ahogy az Úr megmondta neki, amikor megérkezett Betlehembe, remegve mentek eléje a város vénei, és azt kérdezték, békés szándékkal jöttél? Békés szándékkal felelte. Ami azt jelenti, hogy a kortársak tudták, hogy ha Sámuel jön, akkor az Úr elől jön, és hogyha az Úr elől jön, általában valamiféle intelme van az Úrnak, és nem biztos, hogy azt olyan egyszerű lesz végighallgatni. De ebben az esetben Sámuel válasza megnyugtató. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak, szenteljétek meg magatokat, és jöjjetek velem az áldozatra. Miután szentnek találta Isait és fiait, meghívta őket az áldozati lakomára. Na, ezt a szentnek találta

isait és fiait. Néhány perc múlva majd különös kérdések fognak bennünk ezzel kapcsolatban felvetődni. El kell magyarázni. Ez azt jelenti, hogy betartották az áldozatra való felkészülést, tehát meg kellett mosakodni, át kellett öltözni, úgy kellett viselkedni a következő napban vagy napokban, önmegtartóztatás étel szempontjából, minden szempontjából, hogy készülünk az Úr elé. És ezt a dolgot fejezi ki Sámuel, hogy igen, ez rendben van. Tehát amit kultikusan meg kellett tenni, azt megtették. Ennek a szentségnek nem sok köze van ahhoz a szentséghez, mintha minden tekintetben tiszták lennének és tökéletesek. Amikor megérkeztek és meglátta Eliábot, azt gondolta, biztosan ez lesz az Úr felkentje, aki most itt van. De az Úr ezt mondta Sámuelnek, ne tekintsd a megjelenését, termetes növését, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Hát ez egy rendkívül sokkoló helyzet. Egyrészt világosan látszik, hogy a próféta nem tökéletes. Mit is lát? Saul mását. Egy jóképű, kigyúrt, nagyon jó megjelenésű, megnyerő fiatalembert. Ráadásul Saul, ami ugye azt jelentette, hogy kicsike, eredetileg, ezzel szemben itt van Eliáb. Hát ő már csak jó lesz, az ő neve azt jelenti, hogy Istenem az Atya. Hát akkor biztos, hogyha már a neve is ezt csugalja, akkor no man est no man. Akkor végre egy olyan ember, aki Isten központú életet él. És erre az Úr azt mondja, hogy náljunk csak meg. Ne nézz a megjelenésére, a termetes növésére, mert én megvetem őt, mert ennek meg a fizikum